műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Ez a Base FM Party Mix. A lemezjátszóknál DJ Ghost. Ez a 96.4 Base FM.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: Base FM 96.4 Base FM.
2: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: New School, Rap, Hip Hop, R&B. 96.4 Base FM.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: R&B 96.4 Bass FM.
1: Yeah.

0: termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Különleges vesetranszplantációt végeztek. Jól halad a kötelező nyugtaadás. Átadták a Családbarát Kórház díjakat. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Elvégezték Magyarország első hármas élő donoros keresztdonációs vese átültetését. Ezt a Semmelweis Egyetemen hajtották végre. A beavatkozás során egyszerre 6 műtét történt. Az operációk sikeresek voltak, a 6 páciens közül 5-en már otthon lábadoznak. A keresztdonációra olyan donorok és szervbefogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban megvalósulhat a szervadományozás. Több mint 12 millió nyugtáról érkezett adat a NAV-hoz szeptemberben. Ez volt az első hónap, amikor már nem csak számlákról, hanem a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is információt kellett küldeni az adóhatóságnak. Ami az e-pénztárgépeket illeti, ezekből a vállalkozások eddig több mint 16 ezret helyeztek üzembe, és nagyjából 700 ezer elektronikus nyugtát állítottak ki így. Megtisztult a Szabadsághíd. Az őszi hídmosási akció részeként végezte el a munkát az FKF. A dolgozók kézi és gépi erővel, környezetkímélő szerrel mosták a szerkezeti elemeket. Csak néhány órára kellett lezárni az átkelőt. Idén is díjazták a Családbarát egészségügyi intézményeket. A Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány és a Magyar Kórház Szövetség szervezésében megválasztották az év Családbarát Kórházát és Magán Egészségügyi Intézményét, emellett 18 kórházi osztály is minősítést kapott. Az elismerésről Csuti Anna Máriát, a Családbarát Egészségügy projekt vezetőjét kérdeztük.
2: Amikor megalakult a díj, az volt a fő célja, hogy azok a kórházi alkalmazottak, akik ugye sokszor a magánéletüket is feláldozva tesznek a betegekért, ők egy elismerésben tudjanak részesülni. Illetve egy szemléletváltás is az, hogy a különböző osztályokon észrevegyék azt, hogy ott is emberek dolgoznak.
1: Leállt a kutatás, nem keresik tovább a nepáli katasztrófában eltűnteket. Augusztus végén egy gleccser szakadás nyomán kialakult árvízben csaknem 1500-an haltak meg, és több mint 5000 embernek veszett nyoma, köztük 3 magyarnak is. A helyiek mostantól az újjáépítésre koncentrálnak. Megnövekszik átmenetileg, meg is vastagszik a felhőzet, amelyből elsősorban az esti órákban fordulhat elő zápor. Az esőt átmenetileg viharos lökések kísérhetik. Délutánra 26 fok köré melegszik fel a levegő, estére mindössze 18 fok várható. Holnap visszaesik a hőmérséklet, eleinte keleten, északkeleten és délnyugaton, még előfordulhat helyenként csapadék, majd napközben északnyugat felől szakadozni fog a felhőzet, délután a legtöbb helyen újra napos idő várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

is Space FM. Csak ebben a kitkat, megmutatom mit kap. Velem együtt izzad, megy az idő tiktak, pikpak. Elintézem, amit kell, nekem fiaszta az élet.

Az igazi rap, hip-hop, R&D zenék. 96.4 Bass FM.

0: bán.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
2: Lezárják a déli pályaudvart, kezdődnek az őszi érettségik, gondolt a mágneses társas játékkal, a mikrofonnál Gál Ildikó. Nem közlekednek a vonatok a déli pályaudvarról, teljesen lezárják hétvégére. Olyan karbantartásokat végeznek majd el, amelyekkel több korlátozást is meg lehet szüntetni, közölte Vitézi Dávid miniszter. Egyebek mellett javítják majd a váltókat, síneket és aljakat cserélnek, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, továbbá kijavítják a peronok hibáit. Már az őszi érettségire készülnek a diákok. Hétfőn adnak számot tudásukról, legtöbben előrehozott vizsgát tesznek, de rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló és javító vizsgára is lehetett jelentkezni. A sorozat a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz írásbelikkel indul. Több mint 200 intézményben, csak nem 25 ezeren érettségiznek majd. Idén is sok helyre riasztották a vízimentőket. Csak a strandokon majdnem 4400 esetet láttak el. A több mint 400 szakember 61 strandon dolgozott, a vízből 56 fürdőzőt kellett kihozniuk. A szakszolgálat hajói legalább 300 alkalommal indultak el, és csak nem 100 embert mentettek ki a vízből. A búvárok ebben az évben is kerestek balesetben eltűnt embereket, de elveszett tárgyakat is. Baj van a mágneses társasjátékkal. Súlyos fulladás és belső sérülés veszély miatt kellett visszahívni a Magnetic Blackstones elnevezésű terméket. Az áru egy holland forgalmazó internetes oldalán volt elérhető eddig. A játékban lévő kis mágnesek lenyelés esetén egymást vonzva súlyos bélkárosodást, akár bélelhalást vagy bélperforációt is okozhatnak. Az emberre is veszélyes parazitákat vizsgálnak a hazai róka és aranysakál állományban. A NEBIH, a vadászkamara és több egyetem közös programjában 5 hónap alatt 700 mintát elemeznek, mondta rádiónknak Szél Zoltán, a hatóság osztályvezetője.
3: Két parazitacsoportot vizsgálunk, az egyik a róka 5 tagú galantférge, ez egy pici mikroszkópikus galantférge, az emberre nézve legveszélyesebb, legsúlyosabb őshoros parazita, és egy fonálférge, ha egy fiatal róka 30-40-50 kilométert vándorol, mondjuk egy új teritorium megkereséséért. Az aranysakál több száz kilométert is vándorolhat, az viszi magával a benne lévő kórokozókat, így ezeket a parazitákat is.
2: Ma véget ér a vénasszonyok nyara, megnövekszik átmenetileg, meg is vastagszik a felhőzet, amelyből elsősorban az esti órákban fordulhat elő zápor. Ma megélénkülhet, holnap pedig meg is erősödhet a szél. Délutánra 26 fok köré melegszik fel a levegő, estére mindössze 18 fok várható. Holnap visszaesik a hőmérséklet, szakadozni fog a felhőzet, a maximumok 15 és 23 fok között alakulnak. Szombaton újra több felhő gyülekezik majd fölöttünk, kevesebb napsütés valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.
4: Hey, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

96-i Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Szuper csütörtököt, eljött egy újabb reggel. A mikrofonnál Erti. A következő 4 órás szedbe várok mindenkit nagy szeretettel, amivel kezdek ma. Dash, szól tőle a Winnie Pooh, kezdünk.

Mit rólam beszélnek bolondság? Elhitted, mikor az hazudtál? Hogy? A pénz a

0: Kiss FM.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben. Minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rá, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit teljesen érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

96 BSFM, Rap Hip Hop R&B, Telefon Viber 0620-964-99-99. Menjünk tovább egy jó kis tengeren túli duóval, Juice WRLD, illetőleg Youngboy Never Broke Again hozta össze, és a jóval 1 milliárd fölött teljesítő Bandit szól. Itt a 96 BSFM-en. Nézzük!

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: Menjünk tovább egy újvonalas hazai előadóval. A dal témavilágát és tartalmát tekintve a kulcsmotívuma az, hogy egy késve tudatosuló hiány, a keménynek mutatott külső mögött meghúzódó sebezhetőség egyébként csak akkor válik kimondhatóvá, amikor már túl késő. A dalban szóban forgó lány addiktív vonzerejét egy kábítószeres hasonlat érzékelteti, ami a kapcsolat önsorsrontó, mégis vonzó jellegét hangsúlyozza. A dalszövegből pedig kiderül a többi. Érkezik nálunk Manuel, Need You Puha. Itt a 96.4 Beast FM-en mutatom, miről van szó.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Beast FM. Hírek.
2: Különleges vesetranszplantációt végeztek. Jól halad a kötelező nyugtaadás. Átadták a Családbarát Kórház díjakat. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Elvégezték Magyarország első hármas élő donoros keresztdonációs vese átültetését. Ezt a Semmelweis Egyetemen hajtották végre. A beavatkozás során egyszerre 6 műtét történt. Az operációk sikeresek voltak, a 6 páciens közül 5-en már otthon lábadoznak. A keresztdonációra olyan donorok és szervbefogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban megvalósulhat a szervadományozás. Több mint 12 millió nyugtáról érkezett adat a NAV-hoz szeptemberben. Ez volt az első hónap, amikor már nem csak számlákról, hanem a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is információt kellett küldeni az adóhatóságnak. Ami az e-pénztárgépeket illeti, ezekből a vállalkozások eddig több mint 16 ezret helyeztek üzembe, és nagyjából 700 ezer elektronikus nyugtát állítottak ki így. Megtisztult a Szabadsághíd. Az őszi hídmosási akció részeként végezte el a munkát az FKF. A dolgozók kézi és gépi erővel, környezetkímélő szerrel mosták a szerkezeti elemeket. Csak néhány órára kellett lezárni az átkelőt. Idén is díjazták a Családbarát egészségügyi intézményeket. A Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány és a Magyar Kórház Szövetség szervezésében megválasztották az év Családbarát Kórházát és Magán Egészségügyi Intézményét, emellett 18 kórházi osztály is minősítést kapott. Az elismerésről Csuti Anna Máriát, a Családbarát Egészségügy projekt vezetőjét kérdeztük.
3: Amikor megalakult a díj, az volt a fő célja, hogy azok a kórházi alkalmazottak, akik ugye sokszor a magánéletüket is feláldozva tesznek a betegekért, ők egy elismerésben tudjanak részesülni. Illetve egy szemléletváltás is az az, hogy a különböző osztályokon észrevegyék azt, hogy ott is emberek dolgoznak.
2: Leállt a kutatás, nem keresik tovább a nepáli katasztrófában eltűnteket. Augusztus végén egy gleccser szakadás nyomán kialakult árvízben csaknem 1500-an haltak meg, és több mint 5000 embernek veszett nyoma, köztük 3 magyarnak is. A helyiek mostantól az újjáépítésre koncentrálnak. Megnövekszik átmenetileg, meg is vastagszik a felhőzet, amelyből elsősorban az esti órákban fordulhat elő zápor. Az esőt átmenetileg viharos lökések kísérhetik. Délutánra 26 fok köré melegszik fel a levegő, estére mindössze 18 fok várható. Holnap visszaesik a hőmérséklet, eleinte keleten, északkeleten és délnyugaton, még előfordulhat helyenként csapadék, majd napközben északnyugat felől szakadozni fog a felhőzet, délután a legtöbb helyen újra napos idő várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

érkezik egy szuper dél-afrikai kislány. A videoklipről pár szó, hogy tulajdonképpen nagy hatással volt rá Beyoncé, és ez megmutatkozik a Crazy in Love-ból elemelt elemekkel, illetőleg Rihanna Shut Up and Drive című videóját hasonlították, ami azért nagy elismerés az

0: Pénzközlekedés.
1: Kellemes reggelt és szuper csütörtöket mindenkinek. Árpi vagyok, már is mondom az infókat hozzá. Félpályás lezárás nehezíti a haladást a 19. kerületben Kispesten, a Vakbottyán utcában, úgyhogy ha itt laktok vagy erre haladtok, ez az info mindenképpen jól jön. Magyar vonal, érkezik Bongor, és tőle is az oxigén hiány szól, itt a 96-i Pace FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 964 99 99.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Lehet mondani, hogy Doja Cat a következő dallal igencsak beérezte a közönséget. Tulajdonképpen 3 év alatt 410 millió feletti megtekintés produkál, és ez folyamatosan növekszik. 23. augusztus 4-én droppolt, az egyik legnépszerűbb dalává avanzsált a következő alkotási a Doja Cat, és a Paint the Town Red, itt a 96.4 Beast FM-en.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Beast FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Indiai hetek a Pad Thai Wok bárban. Állítsd össze kedvenc Pad Thaiod most mangós sütőtökös maszalás szósszal. Mellé válasz maszala pad teát és édes befejezésként körtés guavás desszertet. Őszi ízek várnak ázsiai csavarral a Pad Thaiban. Ne maradj le, mert a különleges indiai ízélmény csak limitált ideig elérhető.
3: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
4: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
5: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
6: Mediterrán hangulat a Duna közelében. Találja meg új otthonát a 20. kerületben. Most ajándékgépesített konyhával. avicogroup.hu.
7: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
8: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig!
0: Reklámot hallottak. 96.4 Beast FM. Hírek.
9: Lezárják a déli pályaudvart, kezdődnek az őszi érettségik, gondolt a mágneses társasjátékkal, a mikrofonnál Gál Ildikó. Nem közlekednek a vonatok a déli pályaudvarról, teljesen lezárják hétvégére. Olyan karbantartásokat végeznek majd el, amelyekkel több korlátozást is meg lehet szüntetni, közölte Vitézi Dávid miniszter. Egyebek mellett javítják majd a váltókat, síneket és aljakat cserélnek, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, továbbá kijavítják a peronok hibáit. Már az őszi érettségire készülnek a diákok. Hétfőn adnak számot tudásukról, legtöbben előrehozott vizsgát tesznek, de rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló és javító vizsgára is lehetett jelentkezni. A sorozat a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz írásbelikkel indul. Több mint 200 intézményben, csak nem 25 ezeren érettségiznek majd. Idén is sok helyre riasztották a vízimentőket. Csak a strandokon majdnem 4400 esetet láttak el. A több mint 400 szakember 61 strandon dolgozott, a vízből 56 fürdőzőt kellett kihozniuk. A szakszolgálat hajói legalább 300 alkalommal indultak el, és csak nem 100 embert mentettek ki a vízből. A búvárok ebben az évben is kerestek balesetben eltűnt embereket, de elveszett tárgyakat is. Baj van a mágneses társasjátékkal. Súlyos fulladás és belső sérülés veszély miatt kellett visszahívni a Magnetic Blackstones elnevezésű terméket. Az áru egy holland forgalmazó internetes oldalán volt elérhető eddig. A játékban lévő kis mágnesek lenyelés esetén egymást vonzva súlyos bélkárosodást, akár bélelhalást vagy bélperforációt is okozhatnak. Az emberre is veszélyes parazitákat vizsgálnak a hazai róka és aranysakál állományban. A NEBIH, a vadászkamara és több egyetem közös programjában 5 hónap alatt 700 mintát elemeznek, mondta rádiónknak Szél Zoltán, a hatóság osztályvezetője.
10: Két parazitacsoportot vizsgálunk, az egyiken a róka 5 tagú galambszférge, ez egy pici mikroszkópikus galambszférge, az emberre nézve legveszélyesebb, legsúlyosabb őshoros parazita, és egy fonálférge, ha egy fiatal róka 30-40-50 kilométert vándorol, mondjuk egy új teritorium megkereséséért, az aranysakál több száz kilométert is vándorolhat, az viszi magával a benne lévő kórokozókat, így ezeket a parazitákat is.
9: Ma véget ér a vénasszonyok nyara, megnövekszik átmenetileg, meg is vastagszik a felhőzet, amelyből elsősorban az esti órákban fordulhat elő zápor. Ma megélénkülhet, holnap pedig meg is erősödhet a szél. Délutánra 26 fok köré melegszik fel a levegő, estére mindössze 18 fok várható. Holnap visszaesik a hőmérséklet, szakadozni fog a felhőzet, a maximumok 15 és 23 fok között alakulnak. Szombaton újra több felhő gyülekezik majd fölöttünk, kevesebb napsütés valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Facebookon és Instán is megtaláltok minket. Bass FM Hungary név alatt érkezik egy hazai platinás előadó legenda. Sub Bassmaster, Nincs nő, nincs sírás, 1999-ből itt

0: Peace FM.
1: Szóljon a Rebzene bátyja, csak én figyelem a pornépet, mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzava, kupe borulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállal már ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de lehet

0: pénzközlekedés.
1: Dinamikus napot és szuper csütörtök reggelt, Árpi vagyok, már is mondom az infókat. Budára látogatunk a második kerületben, ahol is sávlezárás nehezíti a haladást a Pasaréti úton, illetőleg lezárás nehezíti a haladást a Ditró utcában. Ha itt haladtok, akkor ez az info hasznos lehet. Mindemellett egyébként október 9-én péntek este 8 óráig tart, utána viszont szabadon járható az előrejelzések alapján. Érkezik Post Malone, és ez egyik szuper dala, bár neki is van sok, Better Now, itt a kedvenc rádiótokban.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: 2023. szeptember 22-éhez képest nagyon jól felívelt egyébként a következő előadó karrierje, hiszen a 2026-os VB-n ő volt az egyik, aki énekelte Shakira mellett a dalt, viszont már 2023-ban is tudott olyan dalokat alkotni, mint a City Boys, amely hazájában, Nigériában négyszeres platinát ért el, az Egyesült Államokban aranyat, és a csártokon is igen kedvezően nyitott. Tehát érkezik nálunk Burna Boy, City Boys, itt a 96.4 Bass FM-en. Volumot föl, azonnal mutatom, hogy miről van szó.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. Hírek.
2: Sikeres katonai munka Paksnál, kiderült ki a kémiai Nobel-díj. Új CT-gépet adtak át a Bajcsiban. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Eredményes volt a katonák munkája Paksnál. Több mint 22 ezer köbméternyi követ építettek be a Duna medrébe. Az atomerőmű közelében majdnem 1000 honvéd, köztük több helikopteres, tűzszerész vagy búvár, csak nem 28 ezer munkaórában, 145 technikai eszközzel dolgozott a különböző feladatokon. Gyanúsítottként hallgatta ki az ügyészség Magyar Pétert a telefonlopási ügyben tegnap. Az eljárás a 2024-ben történtekhez kapcsolódik. A kormányfő közösségi oldalán számolt be erről, majd azt ígérte, a fejleményekről részletes tájékoztatást ad. A központi nyomozó főügyészség közlése szerint a miniszterelnököt, miután a mentelmi jogát felfüggesztették, gyanúsítottként hallgatták ki lopás gyanúja miatt. Hozzátették, hogy Magyar Péter nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését és érdemi védekezést terjesztett elő. Megvan ki a kémiai Nobel-díj. A tükörkép molekulákkal összefüggő felfedezésekért jár idén. Bizonyos molekulák, például az aminósavak kétféle változatban léteznek, és a sejtjeinkben lévő fehérjék ezek közül csak az egyiket tartalmazzák. A francia Henri Kagan és a japán Kenzo Soai rájött arra, ez hogyan alakulhatott ki, és miképpen lehet irányítani az ezeket érintő kémiai reakciókat. 10 szálláshely verseng idén az év turista háza címért. A Bakonytól a Zemplénig olyan természetközeli szálláshelyek kerültek a döntőbe, amelyeknél a felszereltség mellett a környék látnivalóit és a túrázási lehetőségeket is figyelembe vették. A győztesről közönségszavazás dönt. Részletekben Takács Gyöngyitől, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatójától.
3: Idén is 10 döntős turistaház verseng a címért. Szeretnénk felhívni az emberek figyelmét arra, hogy a természetközeli szálláshelyeken keresztül Magyarország természeti értékeit is meg tudják ismerni.
2: Átadták a budapesti Bajcsi Zsilinszky Kórház új CT berendezését. A gép gyorsabb és korszerűbb vizsgálatokat tesz lehetővé. Az intézményben tavaly csak nem 12 ezer CT vizsgálatot végeztek, több mint felük sürgős vizsgálat volt. Megnövekszik átmenetileg, meg is vastagszik a felhőzet, amelyből elsősorban az esti órákban fordulhat elő zápor. Az esőt átmenetileg viharos lökések kísérhetik. Délutánra 26 fok köré melegszik fel a levegő, estére mindössze 18 fok várható. Holnap visszaesik a hőmérséklet, eleinte keleten, északkeleten és délnyugaton, még előfordulhat helyenként csapadék, majd napközben északnyugat felől szakadozni fog a felhőzet, délután a legtöbb helyen újra napos idő várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

0: yeke, dama, oh yeke, jello, oh yeke, oh yeke, oh yeke, oh yeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna ugly.
2: 96 Ibiza FM, rap, hip-hop, R&B. A német rap itthon is egyre jobban és jobban népszerűbb, úgyhogy egészen tehetségesen nyúlt vissza ehhez a vonalhoz. Béci, vagyis Belano érkezik a 2025-ös Starboy itt a 96 Ibiza FM-en.
3: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: közlekedés.
1: Szuper csütörtököt és balesetmentes haladást egész napra. Árpi vagyok, mondom az infókat hozzá. Lezárásra kell készülnötök a 13. kerületben, a Petneházi utcában, úgyhogy ez az info mindenképpen hasznos, valamint lezárásra kell készülni szintén a 13. kerületben, a Katona József utcában. Mindkét helyszínen a dolgotok van, akkor érdemes kerülni. Jön Nati Natasa, Nando Boom, Dimelo Flow triója és a Dembow. Csütörtökön is a kedvenc rádiótokban.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: A lengyelek, a brazilok és a kanadaiak nagyon beérezték a következő dalt. A lengyeleknél platina, a braziloknál szintén platina, és Kanadában háromszoros platinás minősítést ért el a következő indiai csapat. Mindemellett a UK Asia Music első helyét is elhozták, illetőleg a UK Hip Hop R&B listán a második helyen nyitott. Bőven 300 millió fölött érkezik Hanuman Kind Call Me kombója és a Big Dogs. Nagy szakítja az arcot, hangerült fel.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. Bass Ride. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Indiai hetek a Pad Thai Wokbárban. Állítsd össze kedvenc Pad Thaiod most mangós sütőtökös maszalás szósszal. Mellé válasz maszala patteát és édes befejezésként körtés guavás desszertet. Őszi ízek várnak ázsiai csavarral a Pad Thaiban. Ne maradj le, mert a különleges indiai ízélmény csak limitált ideig elérhető.
2: Vállalati mobilitási megoldások, leasing vagy vásárlás helyett. Mondj igent a vállalati mobilitásra. Csökkentsd a költségeidet, mi segítünk. Avis autókölcsönző.
3: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
4: Belépőddel ót is mercit nyerhet. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
5: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu.
6: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kinto tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
7: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig!
0: Reklámot hallottak. 96.4 Bass FM. Hírek.
8: Újszerű vese átültetést végeztek itthon, díjazták a családbarát kórházakat. Mérföldkő a nepáli katasztrófa ügyében, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Elvégezték Magyarország első 3-as élő donoros keresztdonációs vese átültetését. Ezt a Semmelweis Egyetemen hajtották végre. A beavatkozás során egyszerre 6 műtét történt. Az operációk sikeresek voltak, a 6 páciens közül 5-en már otthon lábadoznak. A keresztdonációra olyan donorok és szervbefogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban megvalósulhat a szervadományozás. Több mint 12 millió nyugtáról érkezett adat a NAV-hoz szeptemberben. Ez volt az első hónap, amikor már nem csak számlákról, hanem a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is információt kellett küldeni az adóhatóságnak. Ami az e-pénztárgépeket illeti, ezekből a vállalkozások eddig több mint 16 ezret helyeztek üzembe, és nagyjából 700 ezer elektronikus nyugtát állítottak ki így. Megtisztult a Szabadsághíd. Az őszi hídmosási akció részeként végezte el a munkát az FKF. A dolgozók kézi és gépi erővel, környezetkímélő szerrel mosták a szerkezeti elemeket. Csak néhány órára kellett lezárni az átkelőt. Idén is díjazták a családbarát egészségügyi intézményeket. A Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány és a Magyar Kórház Szövetség szervezésében megválasztották az év családbarát kórházát és magánegészségügyi intézményét, emellett 18 kórházi osztály is minősítést kapott. Az elismerésről Csuti Anna Máriát, a családbarát egészségügy projekt vezetőjét kérdeztük.
9: Amikor megalakult a díj, az volt a fő célja, hogy azok a kórházi alkalmazottak, akik ugye sokszor a magánéletüket is feláldozva tesznek a betegekért, ők egy elismerésben tudjanak részesülni. Illetve egy szemléletváltás is az az, hogy a különböző osztályokon észrevegyék azt, hogy ott is emberek dolgoznak.
8: Leállt a kutatás, nem keresik tovább a nepáli katasztrófában eltűnteket. Augusztus végén egy gleccser szakadás nyomán kialakult árvízben csak nem 1500-an haltak meg, és több mint 5000 embernek veszett nyoma, köztük 3 magyarnak is. A helyiek mostantól az újjáépítésre koncentrálnak. Ma véget ér a vénasszonyok nyara, megnövekszik átmenetileg, meg is vastagszik a felhőzet, amelyből elsősorban az esti órákban fordulhat elő zápor. Ma megélénkülhet, holnap pedig meg is erősödhet a szél. Délutánra 26 fok köré melegszik fel a levegő, estére mindössze 18 fok várható. Holnap visszaesik a hőmérséklet, szakadozni fog a felhőzet, a maximumok 15 és 23 fok között alakulnak. Szombaton újra több felhő gyülekezik majd fölöttünk, kevesebb napsütés valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. A következő zenének a jogdíjából szerintem mindenkinek megvan a nyugdíj kiegészítés, és akkor nagyon finoman szóltam. Csak a streamingen, a Spotify-on több mint 1,6 milliárdszor kattintottatok rá, ami azért elég komoly eredmény. Mindemellett behúzott eddig egy platinát, amely folyamatosan növekszik, és nagyon fülbemászó, catchy dalt hoztak össze ők hárman, nem véletlenül olyan népszerű az egész világban. Témáját véve a népszerűség mindennél többet ér, és ezért vannak emberek, akik sok mindent hajlandóak megtenni. Jön tehát The Weeknd, Playboi Carti, Madonna hármasa és a Popular.

hagyták, még nem hiszek a szerelemben. Pedig rávettem, magam végre mindent beletettem. Én túllépek rajta, de most egy kicsit nehezebben. Azt mondom, nem, nem, nem, szóval többé befejeztem.

0: 96.4. Biz FM. Rap. Hip-hop.
1: R&B. 2025. augusztus 4-én debütált, és még mindig benne van az első 10-be a hazai legnépszerűbb dalok listájában, úgyhogy nagyon jól beérezte a két ifjú előadó. Desi, akinek közel 416 000 fölötti feliratkozó száma van, illetőleg Young Fly, aki közelít az 50 000-hez, és ketten összeraktak egy 22 millió feletti dalt. Jön az Oh Mama, itt a 96.4 Biz FM-en.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: Nem indulnak vonatok a déliből, elstartolnak az őszi érettségig. Baj volt a mágneses társasjátékkal, a mikrofonnál Gál Ildikó. Nem közlekednek a vonatok a déli pályaudvarról, teljesen lezárják hétvégére. Olyan karbantartásokat végeznek majd el, amelyekkel több korlátozást is meg lehet szüntetni, közölte Vitézi Dávid miniszter. Egyebek mellett javítják majd a váltókat, síneket és aljakat cserélnek, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, továbbá kijavítják a peronok hibáit. Már az őszi érettségire készülnek a diákok. Hétfőn adnak számot tudásukról, legtöbben előrehozott vizsgát tesznek, de rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló és javító vizsgára is lehetett jelentkezni. A sorozat a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz írásbelikkel indul. Több mint 200 intézményben csaknem 25 000-en érettségiznek majd. Idén is sok helyre riasztották a vízimentőket. Csak a strandokon majdnem 4400 esetet láttak el. A több mint 400 szakember 61 strandon dolgozott, a vízből 56 fürdőzőt kellett kihozniuk. A szakszolgálat hajói legalább 300 alkalommal indultak el, és csaknem 100 embert mentettek ki a vízből. A búvárok ebben az évben is kerestek balesetben eltűnt embereket, de elveszett tárgyakat is. Baj van a mágneses társasjátékkal. Súlyos fulladás és belső sérülés veszély miatt kellett visszahívni a Magnetic Blackstones elnevezésű terméket. Az áru egy holland forgalmazó internetes oldalán volt elérhető eddig. A játékban lévő kis mágnesek lenyelés esetén egymást vonzva súlyos bélkárosodást, akár bélelhalást vagy bélperforációt is okozhatnak. Az emberre is veszélyes parazitákat vizsgálnak a hazai róka és aranysakál állományban. A NEBIH, a vadászkamara és több egyetem közös programjában 5 hónap alatt 700 mintát elemeznek, mondta rádiónknak Szél Zoltán, a hatóság osztályvezetője.
3: Két parazitacsoportot vizsgálunk, az egyiken a róka 5 tagú galantférge, ez egy pici mikroszkópikus galantférge, az emberre nézve legveszélyesebb, legsúlyosabb őshoros parazita, és egy fonálférgesi, ha egy fiatal róka 30-40-50 kilométert vándorol, mondjuk egy új teritorium megkeresésért. Az aranysakál több száz kilométert is vándorolhat, az viszi magával a benne lévő kórokozókat, így ezeket a parazitákat is.
2: Megnövekszik átmenetileg, meg is vastagszik a felhőzet, amelyből elsősorban az esti órákban fordulhat elő zápor. Az esőt átmenetileg viharos lökések kísérhetik. Délutánra 26 fok köré melegszik fel a levegő, estére mindössze 18 fok várható. Holnap visszaesik a hőmérséklet, eleinte keleten, északkeleten és délnyugaton, még előfordulhat helyenként csapadék, majd napközben északnyugat felől szakadozni fog a felhőzet, délután a legtöbb helyen újra napos idő várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, érkezik egy ifjú hölgy, ő nem más, mint Shensia. Alapvetően a dal egy dancehall himnusz, amely tulajdonképpen a személyes fejlődést, az anyagi függetlenséget és az akadályok leküzdését helyezi témájának előterébe, viszont emellett egy nagyon jó hangzással érkezik Shensia. Bossap, itt a kedvenc rádiótokban.

0: közlekedés.
1: Kellemes reggelt mindenkinek, és biztonságos vezetést a kilométerek során. Mondom az infókat. Félpályás lezárás nehezíti még a haladást a 11. kerületben a Hamzsabégi úton, valamint sávlezárás nehezíti a haladást a 10. kerületben Kőbányán, a Bihari utcában, a Kőbányai út előtti szakaszon. Ezek az infók hasznosak a közlekedéskor. Érkezik Drake, és az egyik szuperdal, amely tarul az Iceman albumról, Dübörög a sebeng. Itt a kedvenc rádiótokban.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip-hop.
1: Sziasztok, Árpi vagyok. Érkeznek a szürke lányok barna bőrrel, egy kiváló videóklippel, amiben rengeteg bulizás van, érdemes megnézni ezt is. Érkezik Glorilla, Megan Thee Stallion és a Wannabe itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Beats FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: 28 ezer katonai munkaóra Pakson, megvan a kémiai Nobel-díjazott. Új CT-gép kerül a Bajcsiba. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Eredményes volt a katonák munkája Paksnál. Több mint 22 ezer köbméternyi követ építettek be a Duna medrébe. Az atomerőmű közelében majdnem 1000 honvéd, köztük több helikopteres, tűzszerész vagy búvár, csak nem 28 ezer munkaórában 145 technikai eszközzel dolgozott a különböző feladatokon. Gyanúsítottként hallgatta ki az ügyészség Magyar Pétert a telefonlopási ügyben tegnap. Az eljárás a 2024-ben történtekhez kapcsolódik. A kormányfő közösségi oldalán számolt be erről, majd azt ígérte, a fejleményekről részletes tájékoztatást ad. A központi nyomozó főügyészség közlése szerint a miniszterelnököt, miután a mentelmi jogát felfüggesztették, gyanúsítottként hallgatták ki lopás gyanúja miatt. Hozzátették, hogy Magyar Péter nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését és érdemi védekezést terjesztett elő. Megvan ki a kémiai Nobel-díj. A tükörkép molekulákkal összefüggő felfedezésekért jár idén. Bizonyos molekulák, például az aminósavak kétféle változatban léteznek, és a sejtjeinkben lévő fehérjék ezek közül csak az egyiket tartalmazzák. A francia Henri Kagan és a japán Kenzo Soai rájött arra, ez hogyan alakulhatott ki, és miképpen lehet irányítani az ezeket érintő kémiai reakciókat. 10 szálláshely verseng idén az év turista háza címért. A Bakonytól a Zemplénig olyan természetközeli szálláshelyek kerültek a döntőbe, amelyeknél a felszereltség mellett a környék látnivalóit és a túrázási lehetőségeket is figyelembe vették. A győztesről közönségszavazás dönt. Részletekben Takács Gyöngyitől, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatójától.
2: Idén is 10 döntős turistaház verseng a címért. Szeretnénk felhívni az emberek figyelmét arra, hogy a természetközeli szálláshelyeken keresztül Magyarország természeti értékeit is meg tudják ismerni.
1: Átadták a budapesti Bajcsi Zsilinszky Kórház új CT berendezését. A gép gyorsabb és korszerűbb vizsgálatokat tesz lehetővé. Az intézményben tavaly csak nem 12 ezer CT vizsgálatot végeztek, több mint felük sürgős vizsgálat volt. Ma véget ér a vénasszonyok nyara, megnövekszik átmenetileg, meg is vastagszik a felhőzet, amelyből elsősorban az esti órákban fordulhat elő zápor. Ma megélénkülhet, holnap pedig meg is erősödhet a szél. Délutánra 26 fok köré melegszik fel a levegő, estére mindössze 18 fok várható. Holnap visszaesik a hőmérséklet, szakadozni fog a felhőzet, a maximumok 15 és 23 fok között alakulnak. Szombaton újra több felhő gyülekezik majd fölöttünk, kevesebb napsütés valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

94 Bass FM, Rap, Hip-Hop, R&B, szuper csütörtöket, a mikrofonnál Erpi, jön T. Danny és megforgatja a fülünket, jön tőle a wow, itt a kedvenc rádiótokban.

96.4 Bass FM. Rap. Hip-hop. És R&B. Your smile, 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop. R&B.

96 Ibiza FM, rap, hip-hop, R&B, szuper csütörtök reggelt mindenkinek. A Bástya azért nagyon bekezdett 2019-be, konkrétan a US Billboard 100 lista első helyén tanyázott egészen sokáig ez a dal, és nagyon meghozta számára a sikert. Mindemellett az első héten 51 ezer letöltés volt, és eddig összességében 59 millió letöltést a stream platform felületeken, úgyhogy érkezik Travis Scott, és egy olyan dal, amelyet full elborult, de annál jobb, Highest in a Room, itt a 96 Ibiza FM.

0: szeret. Ez tölti a gőzgépbe a szenet. Aki utál, aki szeret, mert ez tölti a gőzgépbe a szenet.
1: Érkeznek a latin-amerikai muskétások a három D'Artagnan. Ryan Castro vezetésével jön Capo Gangsta, és az egyik nagyon szuper deluk, amely tarolt La Villa itt a Bészen.

Legendás dalok után legendás dalokkal megyünk tovább, a hangzás más lesz. 1998. május 5-én kelt életre ez a remek mű, az Ifjú Swizz Beatz itt még bontogatta a szárnyait tínédzserként, és ez meghozta számára a sikert, illetőleg hozzájárult. Maga a dal egyébként utcai és kulturális himnusz lett, és direkt hagyták benne a what felkiáltásokat, amely tulajdonképpen egy katonai rigmushoz hasonló és fegyelmezett hangzást ad és kölcsön a dalnak. Érkezik a legendás DMX és a Rough Riders Anthem. Én már ezzel búcsúzom, holnap reggel várok mindenkit.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: I'm a Winnie Pooh, minimelű lány, nemzeti minimum, a Pussy Paradise, Show Me My Living Room, Desi Dominál, All Night, Kamu Manöken, a Millie Bobby Brown. Érkezik a 2025-ös Talpra Cigányok albumról Des és a nagy sikerű Winnie Pooh, és a videoklipet, ha megnézitek, hát finoman mondjam, gusztusgeltő, ez pörög itt a 96.4 Biz FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Szenzációs műtét Budapesten, elismerték a családbarát kórházakat. Nem keresik a nepáli katasztrófában eltűnteket, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Elvégezték Magyarország első hármas élő donoros keresztdonációs vese átültetését. Ezt a Semmelweis Egyetemen hajtották végre. A beavatkozás során egyszerre 6 műtét történt. Az operációk sikeresek voltak, a 6 páciens közül 5-en már otthon lábadoznak. A keresztdonációra olyan donorok és szervbefogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban megvalósulhat a szervadományozás. Több mint 12 millió nyugtáról érkezett adat a NAV-hoz szeptemberben. Ez volt az első hónap, amikor már nem csak számlákról, hanem a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is információt kellett küldeni az adóhatóságnak. Ami az e-pénztárgépeket illeti, ezekből a vállalkozások eddig több mint 16 ezret helyeztek üzembe, és nagyjából 700 ezer elektronikus nyugtát állítottak ki így. Megtisztult a Szabadsághíd. Az őszi hídmosási akció részeként végezte el a munkát az FKF. A dolgozók kézi és gépi erővel, környezetkímélő szerrel mosták a szerkezeti elemeket. Csak néhány órára kellett lezárni az átkelőt. Idén is díjazták a családbarát egészségügyi intézményeket. A Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány és a Magyar Kórház Szövetség szervezésében megválasztották az év családbarát kórházát és magán egészségügyi intézményét, emellett 18 kórházi osztály is minősítést kapott. Az elismerésről Csuti Anna Máriát, a Családbarát Egészségügy projekt vezetőjét kérdeztük.
2: Amikor megalakult a díj, az volt a fő célja, hogy azok a kórházi alkalmazottak, akik ugye sokszor a magánéletüket is feláldozva tesznek a betegekért, ők egy elismerésben tudjanak részesülni. Illetve egy szemléletváltás is az az, hogy a különböző osztályokon észrevegyék azt, hogy ott is emberek dolgoznak.
1: Leállt a kutatás, nem keresik tovább a nepáli katasztrófában eltűnteket. Augusztus végén egy gleccser szakadás nyomán kialakult árvízben csaknem 1500-an haltak meg, és több mint 5000 embernek veszett nyoma, köztük 3 magyarnak is. A helyiek mostantól az újjáépítésre koncentrálnak. Ma véget ér a vénasszonyok nyara, megnövekszik átmenetileg, meg is vastagszik a felhőzet, amelyből elsősorban az esti órákban fordulhat elő zápor. Ma megélénkülhet, holnap pedig meg is erősödhet a szél. Délutánra 26 fok köré melegszik fel a levegő, estére mindössze 18 fok várható. Holnap visszaesik a hőmérséklet, szakadozni fog a felhőzet, a maximumok 15 és 23 fok között alakulnak. Szombaton újra több felhő gyülekezik majd fölöttünk, kevesebb napsütés valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.4 BSFM, Rap Hip-Hop R&B. Hát hello mindenkinek, itt csütörtökön, én Faragó Janka vagyok, és azt mondom, hogy már ilyenkor érdemes belelesni a hétvégébe. Jön majd a Zuhi, viszont ma talán az utolsó napsütéses napunkat élhetjük meg együtt, Doja Cat is érkezik a Szakora Hills-zel.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Állítólag Don Toliver ezt a dalt 17-ben csak úgy felénekelte, hogy hagyják már őt békén, aztán rá 3 évvel később hozzájött Internet Money, Gunna, és ebből lett a Lemonade. Itt a 96.4 Bass FM.

96.4 Bills FM Rap Hiba per MB-tes és az is sorai következnek, amiből a híres Nekünk nem ad a papa nem csak egy menő szöveg, hanem de tényleg mesélt arról, hogy gyerekként komoly anyagi nehézségeik voltak, és előfordult az, hogy egy hétig ugyanabban a ruhában járt, mert nem tellett újra. Itt a kedvenc rádiótokban nincs papa, egyenlő nincs pénz.

Soha többé nem látok a klubba. Ne legyetek útba, nem hiszek az úrba, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppant, de közben szól az élet, aztán hopp, egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédekre megy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a duma rólam, de itt kurva sok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsi két elegem vanna. Bassza meg a propaganda. Mi a fasz csinálok? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van, engem basszogatni járnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak.

0: 96.1 Bass FM, Refibe FRMB a csütörtökről, hogyha eddig úgy gondolkoztatok, hogy átlagos, akkor tegyétek bele azokat a zenéket, amiket a leginkább szerettek, és már is a legjobb csütörtökötök lesz, úgyhogy a folytatásban is számítok mindenkire. Én Faragó Janka vagyok, tudtok nekem Viberen is üzenni, 0629619999, Dessel és Jánkfájjal indulunk itt az Omenbe.
1: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
2: Elektromos fűtőpanel.
3: Igen. Nordart.hu.
2: Gyors és ingyenes kiszállítás.
3: Igen. Nordart.hu.
2: 5 év csere garancia.
3: Igen. Nordart.hu.
2: Rendeljünk.
3: Igen. Nordart.hu.
4: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros. Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
5: Belépőddel Otis Mercit nyerhet. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
6: Mediterrán hangulat a Duna közelében. Találja meg új otthonát a 20. kerületben. Most ajándékgépesített konyhával. avicogroup.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 BSFM, Rap Hip Hop R&B, a lolok világába szinte egy rég elfeledett szót ébresztett fel a következő dallal. Pifu és Marics Peti, azóta én is figyelek jobban a spinderekre.

Jössz itt majd ájösszem a neck, yeah. Prada Gucci bag, yeah. Másfél hónap grind, aztán a parkot töltjük már, mielőtt eltemetnek el valami felejthetetlen. Ez nem egy one hit wonder flash, mindenki annyit mond, ez best nem.

0: ez a mi jövünk.
1: 96.1 Bész FM, Repipe Perembéssel, szia, zenei bosszúja következik, mert hogy ezt a dalt Blue Cantrell-ére írta, megkereste őt, hogy szerepeljen a klipjében, aki nemet mondott, és ezáltal csak még

0: bsfm.hu.
1: Sztár vagyok, ez az élet menetleg, sose mondták, hogy kerüljem el a szerekkel. Nőből sok száz, csak én mondtam, hogy szeretlek, hoppá, ő már éjjel felejtett.

0: már éjjel felejtett.
1: 96.1 BSFM, Rap Hip Hop R&B, érkezik Burna Boy, aki kifigurázza azt a nagyképű, macsóskodó férfi karaktert, akit amúgy ő is alakít, és később amúgy ez a dal például Tylernak is hivatkozási alap lett, City Boys. Crazy,

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop
1: Faragó Janka vagyok, a következő órában pedig szintén veletek akarok együtt rádiózni, úgyhogy gyertek akár online, akár az FM-en, Tyler-val kezdünk, ez lesz a Push the Star.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen,

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: 96.1 Bass FM, Refrivel per MB. Az biztos, hogy Nagy Boginak már vagy két éve nem csak a saját koncertjei szerepelnek a naptárában, hiszen rengeteget lépnek fel a BSV-kkel, többek között olyan dalok miatt, mint a most érkező Always Be Mine. Adjátok rá a hangerőt itt a kedvenc rádiótokban a Bass FM-en.

kopog a nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van, anyu mörcse. Nietzsche a caption, te falu bölcse, engedd az egódnak, hadd völcse. Szarok én az off-fightra.

0: 96.1 Bass FM, Repíve PRMB, Farag Olyanka vagyok, és mit szólnátok hozzá, hogyha a napotok kellemetlen részeit nem csak átugornánk, hanem megtöltenénk olyan tartalommal, mint például VZ és Részműves dala. Indulunk, ez lesz a Várj meg!
1: Várj meg, ne siess, kérlek, várj meg!
2: Műsorajánló.

0: Este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradt,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
2: Bass Ride.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
4: Benzingőzajongók! Október 10 Neon Nights! Start délután 3-kor! Október 11 Monster World Drift Day! Start 10-kor! Helyszín Tököli repülőtér! Két nap, két esemény, egy brutális évzáró hétvége! Ki volt már az Aura Bay-ben, Budapest legújabb fényparkjában?
5: Én? Letúj profilkép!
4: Az Óbudai szigeten?
5: Igen, van bel- és kültéri része is! Imádtam!
4: AuraBay.hu
6: Autódarú Kosvéber!
4: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósweber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósweber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósweber Kft. Magasban a legjobb.
7: Belépőddel Ótis Mercit nyerhet. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
8: Vállalati mobilitási megoldások, leasing vagy vásárlás helyett. Mondj igent a vállalati mobilitásra. Csökkentsd a költségeidet, mi segítünk. Évi autó kölcsönző.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Ladies and gentlemen.

96.1 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Érkezik T-Dani, aki ebben a dalban az elmúlás húrjait pengeti, és nála nem arról a gyerekkori túlcizásról van szó, amikor minden kedvenc játékunkat bepakoljuk egy hátizsákba, és azt mondjuk, hogy na akkor én világgá mentem. Egy pár mélyebb sztori látott már tőle napvilágot. Itt a Bass-en, szóval ha elmegyek.

Tudod mi a 96.4 Base FM? Rap, rap,

96.1 Bész FM, Rap Hip-Hop R&B. A matekórát soha nem szerettem, viszont licitálni annál jobban, úgyhogy várom mindig a vasárnapokat, de legalább egy picit a csütörtökön is élvezhetjük ezt az érzést. Travis Scottnak hála itt a Bészen, ez a 4x4.

96.1 BSFM, Rap Hip-Hop R&B. Rengeteg mindent képesek vagyunk kitalálni mi emberek, hogy csillapítsuk a szeretetéségünket. Például vannak ezek a Halloween-i történések, a Pumpkin Spice-ok. Future pedig azt mondja, hogy elég és meszke.

0: 96.4 Beats FM Rap Hip Hop
1: Faragó Janka vagyok, és nagyon jó volt ma is veletek rádiózni, holnap találkozunk itt ugyanúgy, és most Brida Bia érkezik, vele élvezhetitek már például Desdalát, itt lesz a Winnie Pooh.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

94 BSFM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Nem csak rap, hip-hop és R&B pörög, néha belefér egy kis más stílus is, például a dancehall. Érkezik Shinsea, ez a Boss Up, a BSN.

96.7 Beat FM, Rap Hip Hop, R&B, 50 Cent a keleties hangzással a Just a Little Bit-ben abszolút megnyerte a közönséget. A mai napig nagy kedvenc, pörgetem itt is a 96.7 Beat FM.

96.4 BSFM, Rap Hip Hop, R&B. Újabb dologgal bővült KSI önéletrajza. Most már azt is elmondhatja magáról, hogy egy televíziós műsorban, egy tehetségkutatóban zsűritag volt. Pörög a Tripi Reddel közös Tikovit a 96.4 BSFM-en.

96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Remélem, hogy szuperül telik a délutánotok. Én igyekszem a menőbb trekkekkel elérni ezt. A következő közben én biztosan körbeugrálom majd a stúdiót, és szerintem ti is, mert ez a Jump Around a House of Fame-től. Itt a Bass-en.

94 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Ő pedig Chris Brown, aki kiírta az Instagram oldalára, hogy úgy gondolja, hogy jelenleg nincsen nála jobb előadó művész a földön. Pörög a szuperhíró, amiben hallhatjuk őt is, Metro Boomint és Future-t, a Bass

96.4 BSFM, rap, hip-hop, R&B. Marics Petinek is nagyon menő fittyei vannak. Jelenleg a K-Kevines, Gingeres uralja az itthoni toplistákat, de van neki egy bifoval is, a Schwindler, ami pörög is a 96.4 BSFM.

96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Pár napja halljuk azt a pletykát, miszerint Jay-Z lehet a következő Super Bowl halftime show fellépője, azonban egy leaked kép szerint nem ő lesz, hanem Miley Cyrus. Mégsem egyik hír sem hivatalos, pörögjön az Imperis Jay-Z-től és Kanye West-től. Itt a

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop.
1: Azonnal folytatjuk. Ez lesz a hátizsákos zene, a Bakpak, Destőr, Youngfly-tól és Azariától a 90.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Autódaru, Kossvéber.
2: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kossvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kossvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kossvéber Kft. Magasban a legjobb. Benzingőzrajongók, október 10 Neon Nights, start délután 3-kor, október 11 Monster World Drift Day, start 10-kor, helyszín Tököli repülőtér, két nap, két esemény, egy brutális évzáró hétvége.
3: Mozizz féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
4: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165.000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a Lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

96.4 BFM, Rap Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Igyekszem mindig hozni csajos biteket, old school-t, újdonságokat. Most Pörök Póló G egyik legnagyobb slágere. Ez a Rapstar a 96.4-en.

0: Az igazi rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 no. Bass FM.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

96 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Én már itt mosolygok a mikrofon mögött, mert tudom, hogy Anna milyen menő zenét kért. Hogyha ti szeretnétek, vagy üzenni, küldeni bárkinek, akkor azt a 0620-964-9999-es telefon, Viber, SMS számunkon tudjátok megtenni. Most pedig érkezzen Florida és T-Pain. Ez a Low.

0: Pénzközlekedés.
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B. Tamás írta meg nekünk, hogy beállt az Erzsébet híd a pesti oldalra vezető irányon, úgyhogy ha teltitek, választatok más útvonalat, és hogyha éppen dugóban ültök, sok-sok kitartást kívánok. Érkezik hozzánk Lil Frak, aki elmeséli nekünk, hogy hogyan verték át a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96.4 BFM, Rap Hip Hop, R&B. Kíváncsi vagyok arra, hogy az embereknek ki az az előadó művész, akit mindenféleképpen szeretnének életükben, élőben fellépni látni. Nekem Eminem közéjük tartozik. Nagyon-nagyon örülnék, hogyha egyszer ez összejönne. Pörög tőle a My Name Is a 96.4 BFM-en.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: Már is folytatjuk, méghozzá egy nagy kedvencetekkel, az Ómamával. Úgyhogy a következő órát Dash és Youngfly indítja, itt a 96.4-en.
0: Műsorajánló.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. Bass Ride. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Indiai hetek a Pad Thai Wokbárban. Állítsd össze kedvenc Pad Thaiod most mangó sütőtökös maszalás szósszal. Mellé válasz maszala patteát és édes befejezésként körtés guavás desszertet. Őszi ízek várnak ázsiai csavarral a Pad Thaiban. Ne maradj le, mert a különleges indiai ízélmény csak limitált ideig elérhető.
2: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
3: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96.4 FM, Rap Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, egészen hatig veletek itt az éterben. Kapaszkodjatok meg, mert berobbantjuk ezt az órát. Ő Coolio, és ez a Gangsta's

0: Fészközlekedés.
1: 96.4 BSFM, Rap Hip Hop R&B. A 12. kerületben beállt az Apor Vilmos tér környéke, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat. Érkezik Pogány induló, pörög tőle az Afrobeat, a Bészen.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: testvéreknek biztos finomabb az ottani hét. Biztos finomabb az ottani hét.
1: Ne állj meg, hozzene sem fog. Rap, hip-hop, R&B.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben, a menőbbnél menőbb beateket pörgetem. De most elköszönök, mert Revolution átveszi a stúdiót. Egy fiatal tehetséggel, Tylával és a Push to Start-tal indít. Itt a Biz-en.
0: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Belépőddel Ótis Mercit nyerhetsz. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
2: Elektromos fűtőpanel.
3: Igen. Nordart.hu.
2: Gyors és ingyenes kiszállítás.
3: Igen. Nordart.hu.
2: 5 év csere garancia.
3: Igen. Nordart.hu.
2: Rendeljünk.
3: Igen. Nordart.hu.
4: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
5: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
6: Ki volt már az Aura Bay-ben, Budapest legújabb fényparkjában?
7: Halló? Én, Letúj profilkép.
6: Az Óbudai szigeten?
7: Igen, van bel- és kültéri része is. Imádtam.
6: Aurabay.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, Revolution vagyok. Üdv mindenkinek, indulunk még hozzá Tyla Postucsar című dala után Dash-sel. Tőle is pörögjön Vinny Pucim is lágere, itt a kedvenc rádiótokban, nagy erő.

0: közlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz a 13. kerületben, méghozzá a Párkány utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább BSV-kkel és Nagybogival, és közös dalukkal az Always Be Mine című slágerrel, ami exkluzívan nálunk hallható itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 BSFM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: Yeah!
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben. Minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogányindulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott, és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a szám, hogy ha koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, Bossman Low Sikteres című dala után pedig Ági kérésére Manuellel megyünk tovább, tőle is szóljon Need You című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Bass FM-en.

0: Hip Hop, R&B. Éjjel-nappal 96.4 Bass FM.
1: Ez a backstage, szoba fogság, kicsi csíkok, hova

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Én pedig Revolution vagyok, már is ki fog derülni mindannyiunk számára, hogy pontosan milyen is egy Schwindler, és kik fogják nekünk ezt elmondani. Érkezik Pifu és Marics Peti, ez pedig közös daluk, a Schwindler. Már is mutatom, mivel megyünk tovább.
2: Itt egy tüktök egy csapásra, mindig tilosban jár, tudod, ilyen egy Schwindler.
0: Műsorajánló.

órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradt, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. Bass Ride. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok, gurulunk is tovább, méghozzá Pifu és Marics Peti, Svinder című dala után Lil Wayne, Big X The Plug-gal és Jay Jones-szal, és elmesélik a srácok, hogy 2026-ban hol is tart náluk a hip-hop. Érkezik hip-hop című daluk itt a kedvenc rádiótokban.
1: Hey!

0: Pénzközlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárás a 13. kerületben, méghozzá Petneházi utcában. Köszönjük szépen, srácok, ezt a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább Pogány indulóval. Tőle is szóljon Mámor című dala, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

Szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de lehet,

0: ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Bass FM.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: 96.1 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Glory Lajjegló című slágere után egy ifjú magyar tehetséggel, Belánóval megyünk tovább. Tőle is szóljon Starboy című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 BSFM-en. Na gyerünk!
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

96.4 Beats FM, Rap, Hip-Hop, R&B, Bob Marley, No Woman, No Cry című slágere adott ihletet annak idén Subbase Monsternek, hogy megírja ezt a következő dalt, jön Nincs Nő, Nincs Írás című slágere.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Én pedig Revolution vagyok. Már is gurulunk tovább a Mester 3-assal, akár mondhatni slágergyárosokkal. A folytatásban érkezik Dash, Young Fly és Azaria közös dala, ez pedig a Bakbak. Már mutatom is, mivel megyünk tovább.
2: Nézd, mit tettem az asztalra, ma csak a gadget, tehát egy igazi angyalka. Ez Budapesten, pedig Atlanta, és itt a money van a Bakbakba.
0: Műsorajánló.

0: Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
2: Indiai hetek a Pad Thai Wok bárban! Állítsd össze kedvenc pad thaiod most mangós sütőtökös masala

0: mert a különleges indiai ízélmény csak limitált ideig elérhető.
1: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kinto tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: hova.
1: 96 BSFM Rap Hip Hop R&B a 2000-es évek elejének hangulatát idézi egy kicsit a következő dal, hiszen egy feldolgozás. Érkezik Shensi a Bossap című dala itt a kedvenc rádiótokban.

0: Money on my mind, we gonna run it up.
1: 964 Beats FM, Rapid Pop R&B. Én azt gondolom, hogy jó visszatekinteni az idei nyárra. Emlékezzünk akár a következő dallal. Jön Dest és Youngfly, Oh Mama című slágere.

7 kár, 8 kár, felemelem a kár. Ha kár, ha nem, ha jó, ha nem, ha hó, ha nem. Mászok, eljött, szomáljál, meg kell a harcsotok velem. Erre mit mondasz?

A bling. A kuma. A cimbim. Ja, az nem, az nem, az. Az nincs.

96.1 BFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Deská Kevin és Young Fly Rolling című dala után az ifjú tehetséggel Lattóval megyünk tovább. Tőle is pörögjön Somebody című dala itt a kedvenc rádiótokban. Na gyerünk!

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Én pedig Revolution vagyok. Már is gurulunk tovább egy nagyon szuper magyar dallal. Érkezik az ifjú tehetség Manuel. Tőle is szóljon Need You című dala. Itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Biz FM-en. Már mutatom is, mivel megyünk tovább. I need you right now.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96-1 BSFM Rap Hip-Hop R&B. Bele is léptünk az utolsó órámba, gyertek velem egészen este 10-ig. A folytatásban The Weeknd-del és Playboi Cartival megyünk tovább. Tőlük is szóljon Timeless című daluk itt a kedvenc rádiótokban a 96-1 BSFM-en.

0: Oh, that them niggas go right there.
1: Dog, hand me that thing.
2: What's up now, nigga?
3: 96 Beast FM, Rap, Hip Hop, R&B, Snoop Dogg és barátai után egy elválaszthatatlan magyar párossal megyünk tovább, jön Azaria és Dash, ez pedig Drogba című dalok itt a kedvenc rádiótokban, na gyerünk!

94 BFM Rap Hip Hop R&B záró már a Revolution munkatára, Outkasték Miss Jackson című daluk után, CC-vel tőle is pörögjön Rappel jobban című slágere. Ezzel búcsúzom ma estére tőletek, ne feledjétek, találkozunk holnap este 6-kor, itt a kedvenc rádiótokban, jó ét, sziasztok! CC Rappel!

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop.
1: Én pedig Revolution vagyok. Már is gurulunk tovább egy meg nem értett Jennyvel. Ő nem más, mint Doja Cat, és tőle is Agora Hills című dalával. Itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Beast FM-en. Már mutatom is, mivel megyünk tovább.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven alul

Mit rólam beszélnek bolondság? Elhitted, mikor az hazudták? Hogy? A pénz

0: Éppen pedig meg se kértem. El kellett adnom a hangom, hogy felfigyeljenek rám.
1: Kattanj rá! Kattanj rá! 96.4 Base FM. Rap, hip-hop, R&B. Besten kívül is. BaseFM.hu.
2: Hey, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: New School Rap Hip Hop R&B 96.4 Bass FM.
1: Jó, a tesóm kérdezi, hogy hova mész. Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

Astro. No.

0: tudatok, kategóriák ezeken túlmutatok.
1: Citrom meg gang!
2: Bass FM 96.4 Bass FM.

0: Hagyjad már azt az alit, úgy is eltűnik a sülyeztőben, mint a többi. Azt gondolod? Tesó, leszakadok.
1: Base FM 96.4 Base FM.

0: rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalon, mint vad Bill Hickok. Piti van itt a bűn a bizki csempész. Kú, sose tudod, hogy ki van vele. Az a Tesla, mint a kölyk

0: R&B. Pesten kívül is. BSFM.hu.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sok a tényleg.

body of gold.

0: Kiss FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Amigos!

elfelejtett kaja. Rockstar vagyok, ez az életmenetek. Sose mondták, hogy kerüljem el a szerekkel. Többen sok száz, csak én mondtam, hogy szeretlek. Jaj, hoppá, már elfelejtett. Hey. Engem szidni, mostanában divatlám. Mégis itt vagyok, még mindig, hogy vége lenne, vitatnám. Okay. Hallom az ex-szám.

vagy rám, ha bántani foglak. De szeretni nem tudok, igazán emlékszem, neked is mondtam. De tudod, hogy tetszel, gyere újra egy szexel. Meleg a jacuzzi, forró a tested is, ami kell, vedd el.